0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így

0: Nincsen frekvencián. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

We're partying 6 to 1.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
1: XIL.
2: XIL.
0: Vagyis XIL.
1: XIL.
0: XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.
1: XIL-el.

0: Figyelem, figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió. A legjobb zenéket.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja.
1: Vitamin Rádió.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: You think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction.
1: Legyél velünk, te is, egy hullámhosszon. Bitagyú Rádió.

0: Bitang Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részműrészszel megsebzett bronz térdű repet sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Legyél velünk te is, tehát egy hullám hosszon.
1: I wanna

like this.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

Mr. Stuart Kershaw.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Pitangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Sziasztok! Mi vagyunk a 4ST zenekar, és továbbra is hallgassátok a legjobb zenéket itt a Bitang Jó Rádióban.

should find.

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllezdeni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő süsű a sárkány. Ezt az égést, már megint én vagyok itt az ártány. Jó, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen, Pinocchio.

0: Give me some more music, baby. Now here's one that's hot from the record presses.
1: Burnt my fingers!
0: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
2: Ispán. Hát ez ki.
3: Kicsoda kegyelmet!
4: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancsáres, mi vajon a szíved?
0: Terve.

0: Hello, hello, hölgyek, rokez itt a Bitangyó Rádió, benne már a fafejű Pinokio egészen 18 óráig. Ez a Bitangyó Rádió, bitangyoradio.com, vagyis bitangyoradio.com. Egy weboldal, mely persze éppenséggel most szépül és megújul. Remélem mindenki örömére. De a rádió külön szépen üzemmel, azon túl is megállás nélkül, hiszen a chat fal nem szépen, illetve a rádió az ugye független a weboldaltól jelen pillanatban. Szóval nem szépen, ne feledd, Bitangyó Rádió chat, hát gyere, mondom, gyere és csatlakozz hozzánk, mert ez a Bitangyó Rádió. Mert pedig ugye a mai első élő műsor, mert egy címes lágerek 45-ös fordulaton. Ugye a menetrend a szokásos, utána érkezik majd 18 órától Litulájn és a Hevesen Vegyesen című műsora, és egy őt követi majd 20 órától Szil és a Rockvillám. Mert ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy boldottán, egy áll öröti boldottán.
0: Ugye ez a műsor nyitó muzsikája már mindenki ismeri szerintem kívülről, Love Deluxe 79 és a Here Come the Sound Again. Itt jön a hang újra, kérem szépen minden héten, hétről hétre.

Ugye a hétvégén egy németországi meghívásnak ugye tettem eleget. Találkozott a 3-6X-es. Még kimondani sok, kérem szépen. És ugye már ott jártunk, ugye akkor már körülnéztünk, mi újság lemezpiacokon. Hát elég gyér volt, ez igazat megvalva. De azért volt egy-két találat. Akár csak a Lottóban, kérem szépen. Egy klasszikus. Ugye a 4 legendás kezdőbetű, az abból összeállt név az Abba. Agneta, Björn, Ben és Annie Fried. A 4 svéd legenda. Waterloo.

egy helyszín, amely bizony Bonaparte Napoleonnak nem igazán a kedvenc helyszín, ugye itt veszett el ugye a csatát, ugye Bonaparte annak idején, kérem szépen ez volt Waterloo, és jól ismert négyes fogata svéd legenda, kérem szépen az abba felvétele fogott az elmúlt néhány percben. Hát íme egy kincs. Daniel Boone. Egy hétvégi szerzemény. Beautiful Sunday. Gyönyörű vasárnap, igaz, édesem? Beautiful Sunday. Daniel Boone.

legendák a Bütöngi Rádióban. Daniel Boone, és a gyönyörű Sunday a Bütöngi Rádióban, vagyis egy csodálatos vasárnap. Utána kicsikét komorabb hétfő. Ez a Bütöngi Rádió. Ebben a slágerek 45-ös fordulaton.

Kérem szépen, slágerek 45-ös forradalom, hogy ez a Fafejű Fafejű Pinocchio műsor minden hétfőn 16 órától itt a Bitangyó Rádióban. Ez a tehát a Daniel Boone és a felvétel a Beautiful Sunday. Egy gyönyörű felvétel. Egy igazán karizmatikus hang. A csapat neve Aphrodite Child. Mert persze nem kisebb név, mint Vangelis, vagy éppen az énekes Demis Roussos. Rain and Tears. Esők és könnyek. Aphrodite Child.

egy gyönyörű felvétel. Ahogy mondja az angol, egy evergreen muzsika. Egy fantasztikus formáció, ugye benne fatal fantasztikus nevekkel, mint például Vangelis, egyébként az éppen énekes Demis Roussos. Jelzott az Aphrodite Child ugye felvétele, a felvétel szívő pedig nem volt más, mint a Rain and Teeth, és kérem szépen Esők és könnyek, ez a Bitangyó Rádió. Ha már ugye legendáknál tartunk, érkezzék szintén egy legendák, és szintén ugye már nincsen közöttünk David Bowie és a felvétel, a China Girl.

igazi csemegék a Bittangi Rádióban. Egy fantasztikus legenda, ugye nincsen már közöttünk. David Bowie is a felvétel, a China Girl.

ugye közben már azért elkezdődött a gyülekezet, a bütöngre előtt chatfalán. Így akkor a délután, ugye 2026-ot írunk, kérem szépen már úr Isten, kimondani is nehéz nekem. Miközben ugye május van, és miközben a 4-e. Remélem mindenki volt felvonulni május 1-én.

ez a Bitangyó Rádió. Kérlek, ne sírj. Don't cry tonight. Ne sírj ma éjszaka. Guns N' Roses. Egy kis lemezről pörög a felvétel, itt a Bitangyó Rádióban. It's...

osztály, vigyázz! Szóval, hogy mondott a bitangyaradio.com, egy weboldal, azon belül van egy chat felületünk, kérem szépen. Itt találhat a bitangyaradio chatje, kérem szépen, amely egy jelenpontból, hogy önállóan működik, hiszen a weboldal éppensége felújítás alatt van. Éppen megújulunk, megszépülünk. Ugye azt tartja mondani, hogy mindig csak a szépre száll a füst. Így történt az a hétvégén is, és éppen el voltunk ugye grillezni, tehát persze ugye rám szállt a füst. A feletéve a tréfát persze nem annak szántam, ez a Bitangyó Rádió. Ahol ugye velünk vannak már ugye Bíborka, Kata, Nefertiti és az én kedvesem egyetlenem Zorka. Jött velünk van már ugye a háttérben, illetve a Bitangyó Rádió Messenger csetén Kardos Szilárd. Hello Szilárd, szép napot, jó zenehallgatást! Ez a Slágerek 45-es valóta, benne pedig a Fafejű, Fafejű, Pinók, és persze benne Guns N' Roses és a November, pontosabban a Don't Cry. Második november, én most egyébként tényleg így hallgatom. Don't Cry! Egy kis kitérő a 90-es évekbe. Egy méltán és sikeres formáció a 90-es évekből, a csapat neve The KLF. What time is love?

tudod, de a szépre száll a füst, azt szokták volt mondani. Én voltam a legfüstesebb, tehát ugye bizonyokra én voltam a legszebb a csapatból. Pittangyurádió.com. The KLF.

hát kedves Wolfi barátom! Ugye természettel nem szoktunk dacolni, nem szoktunk szembeszállni. Ez a bizonyítékrendő benne, tehát hogy az elmúlt egy percben KLF és a What Time Is Love. Maradunk ezekhez az 87-nél. Egy nagy kedvencem, Egyesült Királyság. Egy duó. Neil Francis Tanant és Chris Love kettőse. Ennara Pet Shop Boys. Always on my mind. Vagyis mindig rajta gyár az eszem. Hallod, édesem? Pet Shop Boys.

Ugye történt egy kis hétvégi balesetet, kérem szépen a hangommal. Elvitte az orka, majd visszahozza. You always on my mind, Pet Shop Boys.

Hát kedves a Kata, egyik, ha csak a nevén szólított, hogy a Roni. Abban is tudni fogja, hogy neki szólsz. Hello Pista, 67! If I'm moved to

Egy nagy kedvenc, egy nagy favorit, kérem szépen az elmúlt néhány perc, hogy ez volt a Pet Shop Boys, vagyis Neil Francis Tarrant és Chris Love, kettős és a felvétel az Always on My Mind, vagyis bizony rajta gyár az eszem. Kérem szépen a legendák hátán a Bitangi Rádióban. Szintén egy énekes, aki bizony már sajnos nincs közöttünk, de maga mögött hagyta ugye védjegyét. Szintén Egyesült Királyságban maradunk még mindig. Ő már a Black is a felvétel. Egy édes kis mosolyról szól. Sweetie Smile. Ő tehát már a Black.

0: legendák a Bitangyó Rádióban. Egyesült Királyság, ugye ő egy fantasztikus hang. Ő persze nem más, mint Black, és egy édes kis mosoly, amely ilyen jár minden hallgatónak a Bitangyó Rádiótól. Black és a Sweetie Smile itt a Bitangyó Rádióban.
1: Egy örö, egy boldottán, egy öröti boldottán.
0: Egy rádió, köszönöm szépen, határok nélkül, ugye benne a Fafejű, Fafejű Pinoké, ugye minden hétfőn 16-18 óráig. Ez a slágerek, 45-ös fordulaton. Mondtam, kezdünk rokkosodni. Jó volt már a Guns N' Roses. Hát íme a White Snake. Here I go again.

Egyébként, ha már a felfüggesztésnél tartunk, van egy jó hírem, kérem szépen. Annak mindenképpen újra képességgel benne van az ismeretségi körömben, hiszen a szerdánként híradásaimat ugye mindig felfüggesztették maga a zenéket ugye alóla, különböző jogdíjviták miatt. Ezt sikerült, hogy rendezem a Facebookkal. Úgy néz ki, hogy ezen túl nem lesz, elvéve a hang, az adások alól, tehát hogy ezen túl, mondom, remélhetőleg az előadások teljesen megnézhetők lesznek, majd visszanézhetők lesznek ugye az én Facebook oldalamon, képpel és hanggal. Köszi Facebook!

Szarkanszben túl a felvonuláson, ugye május 4-ét írunk, ugye hétfő van a Bitangyó Rádióban is, és persze a világon szinte mindenhol, némi eltéréssel persze. És a hétfő is 16 óra, hogy akkor kezdetét veszi. Általában mindig, ha éppen ugye nincs rá nyomos okom. A slágereken 45-es Farozon című műsorom. Ebben ugye éppen most forgott a Whitesnake fantasztikus kislemeze, Here I Go Again, ez ott a felvétel címe itt a Bitangyó Rádió, benne pedig a Fafiú. Most pedig érkezik egy úriember, ami igazi hölgykedvenc volt egyébként, hát megmondom, hölgyeim, igazából szerintem azért ízlés kell ez az úriemberhez. Ami igazi kis szeplős, vöröshajú, olyan kis kakuktojás volt a srác egyébként, már a nők ugye bomlottak utána. Hogy miért, azt csak ő tudja. Meg volt a személyes varázsa. Rick Astley és a felvétel, When I Fall in Love.

Szóval egy legendás hang, egy ürember egyébként még mindig ugye él és koncertezik. Mert ugye voltak különböző gyanúk, ugye adott csalás címén, mivel ugye hírbe hozták annak idén ugye őt. Rükkészlés a felvétel, When I Fall in Love. Itt a Műtengő Rádióban. 1987-ben járunk ugye kedves Wolfi barát, amikor is ugye tombol Európában az Italo Disco. The best music. Hatalmas sláger volt, szintén egy hölgy kedvence. Egy manekenből avanzsált énekes, amelyen igzig vérig szép fiú egyébként. You took me by surprise. Dan Harrow is a felvétel. Just like a rainbow in the night. Don't break my heart. Ne törd össze a szívem. Dan Harrow.

Na figyelj! Ez az előjáték, csak ez a bemelegítése. Mi csak pettingelünk. Don't break my heart. Don't make me frown. Ten Hero! Na most!

kedvesek. Kata, az Italok Café nem egy kívánságműsor. Amint a neve is mondja, Italo Café.

Break My Heart. No, kész, hogy a 87-ben nyarunk, amikor is tombol az étálló diszkó, és persze tombol emellett még a videodiszkó is. Sztárok! 45-ös fordulaton. Fancy! Egy kis lemez B-oldala már, a lemez játszó korongján. Turbo Dancer Remix. By Fancy!

Turbo Dancer Remix by Fancy. This is the real connection. Hello, kedves kisegér barátom! Let me free of your secret hands, like a feather on the sands, only made of gold. De nem csak ám szimplán kisegér, hanem ő a szürke kisegér. Babám, ne etes, már teljesen el fog hízni a kisegér. Legyen neki csak egy sajt, nem kell neki három sajt egyszerre.

Kérem szépen, Bitangyó Rádió. Vele pedig a slágerek. 45-ös fordulaton. Vele pedig a Fafejű Fafia Pinokio egészen 18 óráig. Oh yes. A dalszerző Dieter Bohlen. Csak én nekünk ezt előadja, nem más, mint Caroline Müller, vagyis és CC Catch. Lelki túlélők. Soul Survivor.

0: Hát hello, tüskés hátú barátom!
1: Kedves feleséges úr!
0: Aki persze nem más, mint ők kopazza barátom!
1: Kedves feleséges úr!
0: És persze az ő kedvence is volt, hogy ez a hölgy, nem is igazából a zenei műfaj, mint igazából ő képviselt, hanem inkább a maga a megjelenése volt a kapaszbarátomnak, ami igazából bejött a hölgyből. Ugye ő volt tehát, hogy a Caroline Müller, vagyis egy CC Catch, és a felvétel egy Dieter Bohlen muzsika, Soul Survivor, vagyis a lelki túlélők. Na figyelj, te kis bamba! Ti meg egy kis la bamba! Los Lobos!

Hello Marcia háttérben. Wow, wow, bár úr. Kiseket, nem ilyen kulturált a mozgásod? Egészen kifinomult és női esze.

Szóval, te kizsű bamba, a kérdés, miért is vagy olyan kizsű bamba? Egy film és annak a betétdala Los Lobos és a La Bamba a Bitangyó Rádióban keresztül. Most pedig érkezik egy igen, csak sajnálatos, tragikus sorsú énekesnő, aki bizony, hogy elhunyt némi túladagolás következményeként. Egy fantasztikus hang, egy megtestesült szépség, Whitney Houston és a felvétel. I wanna dance with somebody. Vagyis én táncol akarok valakivel. Whitney Houston.

Szóval bizony nagy vesztesége volt ez a zenei iparnak, akárcsak egy Michael Jackson. Értelmetlen halál volt az övé is, és persze Michael Jacksoné is. Whitney Houston. Egy fantasztikus énekesnő, egy fantasztikus hanggal. I wanna dance with somebody. Vagyis én táncolni akarok valakivel. Pitangradio.com 87-ben járunk. Most pedig érkezik Chucky Ewing és familiája. Jó, csak vicceltem. Érkezik a Midnight Oil nevű formáció.

Hello, kedves szörnyel, a szép napot neked is, vagy már estét. Kiki nyugalomba feketén bowlingot az Eper falombja. Ez a Bittangyú Rádió, benne a Fafejű, Fafejű, Pinoké, és persze benne a slágerek 45-es fordulaton egészen 18 óráig. A csatáve Midnight Oil. Pets are burning.

1987 a csapatnevet, tehát ugye Midnight Oil és a felvétel a Bats Are Burning a Bitangi Rádióban. Benne a műsor egészen 18. slágereken, 45-ös fordulaton. Hanzi Zoltán műsora.

Szóval kedves hallgatók, hogy egy jó hír, egy örömhír. Azoknak mindenképpen, akik ugye ismerőseim a Facebookon, hiszen a Facebookon sikerült ugye csatát nyernem. Hisz, hogy eddig minden adásom alól, hogy kivették a hangot különböző jogdíjakra való hivatkozással. Én ezt megvétóztam. Úgy néz ki sikeresen. Tehát, hogy ezen túl, ha minden igaz, akkor utólag is meg lehet majd nézni az adásaimat az én Facebookomon, tehát ugye képpel és hanggal. Tehát kérem szépen, mert ez a Pitangyó Rádió. Starson 45!

tárok 45-ös fordulaton. Erről szól a műsor. Hiszen a műsor címe nem más, kérdezik, mint slágerek 45-ös fordulaton. Vagyis Starson 45.

0: by step, check the trick. Step by step, and kick the kick. Step by step, don't move so quick. Step by step.
1: Lunatic. Lépésről lépés. Ez ott a felvétel cím, és ugye ez ott az OFFA felvétele, kérem szépen. 87-ből, ez a Bütangyöredben, a Fafejű Fafejű Pinokio egészen 18 óráig. Majd ugye érkezik hozzátok, ugye Little Lion és a műsorra hevesen, vegyesen egészen 20 óráig. Majd pedig, hogy őt követi, majd 20 órától Szíl és jól megszokott a rockvillám 22-ig. Radio Rama és a Yeti.

egy igazi Yeti a Beatang Radio-ban, kérem szépen Radio Rama 87-ből, beatangradio.com. Na figyelj, kedvesem! Az úr neve Jackie Wilson. És a felvétel címe? A te szerelmet tart engemet egyre magasabbra, és még magasabbra. Jackie Wilson.

No, kérem szépen, www.vitangyaradio.com. Benne pedig ugye Jackie Wilson. Ismét egy legenda. Nem is akár milyen. Egy kiváló hang. Freddie Mercury, a Queen egy köré kiváló legendás énekese, és egyben frontembere és a felvétel, ugye itt már szólóban, The Great Pretender, Freddie Mercury. I'm lonely, but no one can tell.

0: A chatről megjelent már a következő kettő műsor kiváló házigazda, Little Lion. Hiszen 18 órától a Bütöngeredő műsorán a Hevesen megyesen Little Lionnal egészen 20 óráig, majd pedig a Győrt Vátya 20 órától Szil és a Rockvillám, mert ez a Bütöng jó rádió.
1: Egy örö, egy borottán, egy öröti borottán.
0: Benne Freddie Mercury és a The Great Pretender. Hello, hello, kedves halász Zsuzsi!

ez itt a Slágerek 45, és fordítottam benne a Fafejű Pinocchio egészen 18 óráig. És persze benne a fantasztikus hangú Freddie Mercury és a The Great Pretender a Bitangi Rádióban. Hölgyeim és uraim! A levezetsz a korongján már egy ezüst színű korong. Szóval ezúttal nem fekete, hanem egy ezüst színű korong. Limited Edition, ezt található egyébként a lemez korongon, és persze emellett még található többek között más is. Például ez a felvétel, ami egy igazi klasszikus rock ballada. Svédország, Europe, Joey Tempest és a Carrie.

Ugye közben Wolfi elkezdte már lóbálni. Már mint az a bizonyos fekete-fehér kockás zászlót. Hisz ugye már ráfordultunk a finishre. Ez érkezik 18 szerától a Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsora. Itt a Bütöngyi Rádió műsorán.

gyönyörű klasszikus ballada. A svéd Europe tanácsolásában. Karriabi Tengő Rádióban. Slágerek. 45-ös fordulaton.

Érkezzék egy duett. Pony Bianco és Pierre Cosso. A felvétel az Stay, vagyis maradj.

0: Hát kedvesen, ne felejtjük, hogy erről szól ez a hétfői műsor. Ugye 87-ben tartunk, egy fantasztikus duett. Bonnie Bianco és Pierre Cosso. És ez tény, vagyis maradj velünk, hiszen ma 22-ig egészen pontosan, tehát 22-ig egy élő műsorra bütünk rá, hiszen 18 órát érkezik hozzátok, hogy a Little Lion és a Hevesse Vegyesen című műsora. Majd pedig ugye őt követi, majd 20 órától kérem szépen Xil és a Rock Villám. Szóval stay, vagyis maradj velünk egészen 22 óráig. Most pedig akkor franciázunk egy kicsikét. Vanessa Paradise.
1: Jolie Taxi va pas partout.
0: Jolie Taxi.
1: Marche pas.
0: Taxi Saxi. Vanessa Paradise.

megint ugye kedves, ne fértíti, ez a 60-as. 70-es, 80-es évek, hogy erősen nehéz műfaj, ez igazat a megvalva. Bár ugye nekem annyi dolgom, illetve annyival könnyebb a dolgom, hogy én ezt a korszakot ugye megéltem. Én ugye 81-től kezdtem el ugye diszkózni, szórakoztatni. Szóval én ezt a korszakot teljesen egészében átéltem, megéltem. De tudom azt, hogy miről beszek, vagy éppenséggel mit játszom. Nem csak dobálom fel a lemezeket úgy vaktában. Vanessa Paradise, www.pitangyuradio.com. És persze ugye lassan ráfordulunk a finishre, hiszen érkezik 14-8 órától. Little Lion és a műsora a Hevesen Vegyesen.

Na, ez egy merész kijelentés. Persze rá van írva a borítóra végül is. Csak le kell olvasni róla. Ennyivel vagy előnyösebb helyzetben a többiekkel szemben, akik egy MP3-hoz egy éppen más formációt használnak.

Oda-vissza. Aki érte mondandómat, az nem ér hülyeséget.

hallgatni, arany. Szedesztése Bütangyó Rádióval, egy rádiótárok nélkül. Főle pedig ugye mára fél lábbal a búcsúzó fafejű, fafejű, Pinokio.

Figyelj, Schumachert a hátsó sorban. Mert most énekelünk. De is kopasz ott az autóban. Play that song. Watch you dance. Sing, sing a man. Watch you sing, sing a man. Hölgyeim és uraim, ez volt mára a Slágerek 45-ös fordulaton Hanza Zoltán műsora. Velem majd a legközelebb szerdán találkozó 18 órától, élőben ugye képpel és hanggal, a Twitch-en, a TikTokon és persze az én Facebookomon. Úgyhogy most pár csatát nyertünk ugye a Facebookkal, tehát lehet hallgatni a hangot is, utólag is remélhetőleg, nem csak egy csatáról van szó.

0: a man, watch you sing, sing a man. Gyerünk, Wolfi, te is! Szólj a szomszédnak! Ez a Bitangyó Rádió! Watch you dance! Hölgyes, uraim, ez volt tehát mára a slágerek 45-ös fordulaton. Én köszönöm szépen mindenki megtisztelés egyben, neki tüntött a figyelmet, mert 2 órában érkezik 18 órától a Little Lion, majd pedig 20 órától Seal. Szóval stay with me, maradj velünk egészen 22-ig. További szép estét, és persze jó rádiózást!
1: Egy örö, egy boldottán, egy öröti boldottán.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Arrivederci.
3: Arrivederci.
2: Auf Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen.
2: Adios.
3: Adios.
2: Au revoir.
3: Au revoir.

0: a hum hum, a hum, a hum hum, a hum,
1: a hum. A kóna. Milyen gyönyörű szó!

hang. De már van. Elég volt, meglátom a mikrofon. Pedig esküszöm, úgy koncentráltam, ne felejtsd bekapcsolni. Mert ugye, ha bekapcsolva hagyom, akkor halljátok, hogy mi beszélgetünk, ahogy átadja Zoltán az adást. Szóval akkor szeretném megköszönni Pinocchio-nak az előttem lévő fantasztikus két órás zenei válogatást, a hatalmas szakmai tudással egybekötött műsorvezetét. Jó pihenést kívánok neked! Kicsit szívom a vérét. Hát bizony, vannak dolgok, amiket mi nem értünk meg, vagy ha meg is értünk, akkor sem úgy abban a formátumban, hogy ő. De azért bizton állíthatom, hogy van jó pár kollégám, aki tudja, hogy mit csinál, és mit zenél. Igaz, fiúk, lányok? 2026. május 4-e. És én szeretettel köszöntök mindenkit itt a Bitangyó Rádió chatfalán. Itt van velünk Szürke Kisegér, Törnyella Pista 67, Nefertiti János is megérkezett, itt van velünk Biborkánk, R2D2 és Bobby. A vezető kollégák közül pedig itt van velünk Roni Mókuska és az előző két óra házigazdája Pinocchio. Köszönöm szépen mindenkinek, aki jó adás, jó műsorvezetést kívánt. Van nekünk ugye egy Messenger csoportunk is, ahol szeretettel köszöntöm Kacajkát. Szuper hangulatot, megszokott remek zenéket nekünk kívánok, írta.

0: van velünk Tündér is, jó adit kívánok! Puszi ölelés mindenkinek, így most egybe, globálisan, jó? És azt nem tudom, már nem emlékszem rá, hogy kimente hangba, vagy még akkor nem voltam bekapcsolva, de ha be voltam, akkor elmondom még egyszer. Szóval én valamikor régen, igen, így vezettem műsort, ilyen hasonfekve, egy alaplapi laptop mikrofon segítségével. Aztán elért az evolúció, felegyenesedett ember lettem. Lemásztam a fáról, kimásztam az ágyból. Micsoda gifet kaptam. Köszönöm szépen. Hát és szerintem tegnap úgy végeztem itt ezt az adást, hogy itt lehalkítottam.
1: Látom a fényed, átragyog téged.
0: De már adtam rá hangot.

Kalapács és az Akusztika, és a lassan ébredő. Ezzel kezdjük ezt a mai két órát, kívánok mindenkinek felhőtlen kikapcsolódást és nagyon jó bitong

Nefertiti azt írja, hogy Kalapács József az egyik kedvenc énekese. Tündér pedig megjegyezte, hogy jó kis oszcián dal, de így se rossz. Hát azért hoztam, mert így se rossz.

Zitával folytatjuk tovább ezt a mai késő délutánt, vagy éppen kora estét. Hát így a napnak. A súlyt elengedjük, túl vagyunk a hétfőn. Remélem sikerült megélni is, nem csak túlélni.

És bizony, vannak olyanok, akiknek azért ott van a füle, na meg a tudásra is felismerték. Kalapács József lányát, Cintiának a hangját. Mondjuk szerintem össze se lehet téveszteni semmivel és senkivel. Csoda szép érzéki hangja van az ifjú hölgy.

Zsida, azaz teljes nevén Zsédénye Adrián. Többszörös fonogram és Emerton díjas magyar énekesnő. És Nefertiti megosztotta velünk, hogy bizony volt szerencséje élőben hallgatni Kalapács Józsefet és lányát. Bárhova mész, haza hív. Megosztok veletek egy érdekes gondolatot. Az elmúlt két hét alatt, ugye én szoktam mondani, hogy én nem politizálok, én az összeset akasztanám. De valahogy az elmúlt két hétben egy kicsit beszippantott engem is a politika, ami történik Magyarországon.

0: véve.
1: Hárvat rózsák borítják szívem, bár hol jártam, nem volt.
0: Nagy-nagy hozzám szeretettel köszöntöm, és küldöm ezt a dalt.
1: Ének szálljon, mert másom nincs.
0: Kedves Szituskának és Józsefnek, kedves Andra, remek kezdés, sok szeretettel köszöntünk, és hallgatunk a teraszon.
1: Elhárvat.

politikánk is megérkezett a Bitang Jó Rádió chat falára. Hatalmas ölelés, puszim. Köszönöm, hogy itt vagy. Úgy köszöntem neki, hogy szia, Mia, hara, Mia. Na hát még az is lehet, hogy ez a dal is előkerül a mai napon. Egy kicsit lágyabban indítjuk ezt a hétfőt, aztán... Hát hozok nektek kis lemezeket, hozok olyanokat, aminél azt fogjátok hinni, hogy valaki begyújtotta a tábortüzet, annyira fog sercegni. De olyan dalról van szó, dalokról, hogy nem bírom kihagyni. Hát ugye kaptam Ancsuritól is, és Tündértől is kis lemezeket, csak úgy, amit úgy összeszedtek Ancsurinak, megmaradtak még régebről, ugye Tündér pedig kapta valakitől, hogy csak hozza el. És hát nagyon, szegények nagyon megviselt állapot.

Hatalmas ölelésem Vida Erikának is. Szia, drága, jó műsorvezetést, mama épségben hazaért, szép estét neked és mindenkinek. Jelentem a mama épségben hazaért. Budapestről autóval szállították haza. Nagyon-nagyon elfáradt. De ma már vigyázkodott, jól van, köszönöm.

giorno da quel treno dissi aspettami. Un anno passa presto.

Bizony andalogni fogunk ma egy kicsit. Hiszen van egy pár olyan kis lemez, amit mindenképpen szeretnék nektek lejátszani. Ilyen az első. És Santo California. És hát nem csak a tornáról létezik eme világon.

The Red in Red. 1986. Hát, hogyha valakinek van kivel, egészen nyugodtan lehet egy kicsit andalogni, bújni, táncolni.

közben itt van velünk Musukám is. Jó műsorvezetést. És azt írta, hogy ott alszunk. De különben pontosan ez jutott eszembe, azért vigyorogtam itt magamban. Bizony, ha a cicád bújik hozzád, az is számít. Főleg, ha szép fekete makka. Szörnyellának jobbulást kívánunk.

Na hát most jön egy olyan kis lemez, aminél nyugodjatok meg, nem nálatok gyulladt ki a tűz, és nem tábortűz van. Viszont most nem is dr. Béres, csak simán Zalatmai Cini.

hogy múlt, még csak most kezdődik. Jaj, de imádom ezt a zenét. Úgyhogy bizony, tábortüzes vagy nem, serceg vagy sem, nekem belopta magát a szívembe. Szia Lion, jó adás, szép estét, írta nekem Anna Mari. Hello Svájc, szép estét neked is.

Kacajka írja, hogy hát most jön még, de az előző már múlt. Itt van velünk Ancsúrink is. Szia bundás, jó adit, sok fülecskét, sziasztok, szép délután mindenkinek!

0: igen.
1: Sziasztok! Mi vagyunk a 4 ST zenekar, és továbbra is hallgassátok a legjobb zenéket itt a Bitangyó Rádióban.
2: Méghozzá a legújabb 4 Street dalt. Leszek én a szél. Este 8-ig még remélem egy kis vihart is sikeredik.

No gyere, gyere, gyere, gyere. I'm a link, ez a Bitangyó Rádió. Szeretettel köszöntöm Nagy Anikóékat is, szeretettel hallgatunk, írta nekem. Egy nagy ölelés. Puszi Bubunak.

ezt is hozhattam volna, akár eredetiben kislemezről pörgetve, hiszen az eredeti Ebony King. De most egy ígérem X-ben.

20 óráig vagyok ma itt veletek, aztán 20 órától majd érkezik hozzátok Szil és a Rockvillám című műsora. Mókuskáiknál látom, egy kicsit megszaladt a hajlak.

Na ez az a dallamvilág, ami már annyira nem jellemző az én műsoraimra, hogy hozok remixeket, de a mai napon azért egy-kettőt beválogattam ezekből is. Egy Empire van a rádió Editben, ugye? Mert hogy olyan sokan vannak az editek, hogy tikat megígyezte tegnap, mindenkinek megvolt. DJ Galam, Feat Scarlett és a Poison, ha már emlegettem a rock villámot. Bár ez ugye nem egy klasszikus, hanem egy

Tika írja, a makkámat minden nap megfésülöm. És egy ideig azt mondtam neki, hogy gyere, megkefélek. Aztán rájöttem, hogy nyitva van az ablak. És azóta gyere, megfésüllek van. Poison, milyen bulira hívjalak meg, Kata? Én most is szeretettel várlak, hiszen 20 óráig. A lemezjátszók és a mikrofon jobbik oldalán. Buli van az Eperfán. A kis oroszlánnal a Bitangyó Rádióban.

Természetesen, Kata, téged is meghívlak. Tudjátok, az én boldogságom abban áll, hogyha minél többen itt vagytok, jelentkeztek, aktívak vagytok.

boldogság van. Hiszen megérkezett a Mázli is. Szia, puszim, jó Adit, köszönöm szépen. Neked pedig jó zenehallgatás, jó rossz alkodás. Kata érdeklődik a Szilva játékot, hogy kell játszani. Na most konkrétan arra gondolsz, hogy játszunk Szilvással, én ütlek, te kékülsz. Látod, engem is addig vertek, míg kék lettem.

Ez egy ilyen játékos szófordulat. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. Freedom van. I had everything that money could buy. Mázli pirososat szeret játszani. Hát az engem is jobban érdekel. Freedom. David Hasselhoff már itt a lemezjátszón, egy maxi lemez formájában. Looking for the freedom. És szeretettel köszöntök minden újonnan csatlakozó Bitang Jó Rádió hallgatót.

Bizony, könnyebb beszélni, mint írni. Jelen esetben én mondjuk amúgy sem tudok írni. Vagy tudok írni, de akkor már megint el fogok cseszni itt valamit.

konkrétan a Cosmixnak a valami bizarr dolog. Pont-pont vagyok, ez nem vitás. No hát, szeretjük a kékeket. Bizony, a Knight Rider-t vezeti. Múltkor kérdeztem, lehet, hogy akkor te pont nem voltál itt. Hogy az amerikai színészünk. Melyik sorozatban hódította meg a világot? Kis rásegítéssel azért sikerült egy-két helyes megfejtést kicsikarnom. Hát ezt úgy, Kata, én ütlek, te kékülsz. Nem ütötted még meg magad, és nem lettél kék?

Dr. Annám is megérkezett. Hello, Lajonka! Nagyon jó! Háttérből hallgatlak, épp vacsizunk. Jó étvágyat kívánok a vacsorához, bon appetit!

Na, még 3 hét. És ezt a dalt is halljuk élőben. Hát remélem, hogy meg fogja tölteni a Müncheni stadion. A látvány is és a hangja is. DJ Bobo! Na, akkor irány! Eldorado!

0: Ha nem mondom el, hogy nem így akartam, akkor ez nem baki, ugye?
1: Voltam New Yorkban, reptéren Londonban, Berlinben lassú volt a fény, én bolygottam szlát.
0: Lassú voltam én is.
1: Sesőt Márekes, Párizsból SMS, szikrázott
0: vált. Hát kereslek, de sehol se talállak.
1: Ki eladó, de én nem bemapó. Halló, halló, halló, hallucináció.
0: Egy kis hallucináció.
1: Eleven, eleven.
0: Wimby, és a sehol se talállak. Na hát nem mondom meg, hogy kitől kaptam egy kis szösszenetet. Az illető egy kicsit szégyellős, hát ezért majd én beolvasom.
1: Nem tudom, hol lakom.
0: Szóval vissétek jól az eszetekbe, ha a férfi hallgat, akkor gondolkodik. Ha a nő hallgat, akkor a gondolkodó rába, babba. Szóval azt csinált.
1: Itt lesz a szekrényben.

nagyjából három embertípusra osztanám a zene szerető embereket. Az egyik az csak a mában él, csak a legfrissebb, a legújabb zenéket szereti. Ha már egy zene 4-5 éves, az retrónak számít. Aztán vannak, akik ugye a retró világába élnek és esküsznek arra, hogy a 70-es, 80-as, 90-es években megmaradjanak. Aztán vannak azok a kotyvaszok, mint például én, akik a 60-as évektől napjainkig mindent hoznak, mindent szeretnek. És hát valószínűleg Tündér egy olyan emberre találkozott, aki csak napjaink zenéit szereti. Mert hát Tündér elújságolt, hogy megyünk DJ Bobo koncertre, és az volt a válasz. Ő még él. Hát jó. De még mennyire?

Még mindig nem hallom, de már látom, mert akkora betűkkel írtad. Tessék, most meg úgy járt, hogy a Szilasz írt, hogy neki jobb állj.

érdeklődött, hogy mit mondjak még. Hát akkor mit mondjak még? Fáradt reggelek, nehéz nappalok.

Imperio és az Atlantis. Hát süllyedjünk el egy kicsit. Jó, én nagyon élvezném. Hát ugye csak ilyen 3D-s vagy 4D-s vagy mit tudom én milyen technika segítségével jártunk a jeges tengerben. Ugye aki ellátogat a Nyíregyházi állatparkba és bemegy a jégvilágba, ott van erre lehetőség. Hát bizony én kipróbálnám, nagyon szívesen, nem csak a jeges tengerben, mindenféle óceánban, tengerben. Ha nem is az elsüllyedt világot, Atlantis.

Erike írja, hogy Viktor most van Egyiptomba búvárkodni, ma volt hajóroncsba merülni. Ú, de jó neki.

Hát azt nem tudom, hogy Katának itt vannak-e még a fülei. De igen, akkor gyere, gyere, gyere vissza. Ez bent megérkezett a chat falra. Hava is, oda is egy nagy ölelés.

Party Type. Na repüljön oda Svájcba, ha még itt vannak a fülei. Egy Russian Lullaby. Itt van velünk a cseten is, Tündére. Köszönöm szépen, Hava.

A vacsora tündérnél, aki szeretne potyalinót, és hát meghivatni magát a vacsira. Vagy más burgonya csirkemel, ubisali. Én meg hozok hozzá nektek egy koktélt, oké? És valaki hozza a fiúkat.

kezdtük a nagy lamúrral, igazi régi felvételekkel, lemezekkel. Lehet, hogy egy kicsit korán kezdtem el felpörgetni.

0: dance.
1: Pina Colada boy. Megyek, hallgatlak, most értem haza Puszilla, kis horosztán írta nekem Hegedűs Juditkám. Köszönöm szépen. Jó vacsi készítés. Engedd ki ezt a hétfői gőzt. B. Mert van A verzió, B verzió. Perverzió. Ja, nem az a C meg a D.

0: Kedves hallgatók, tesztelik a csetfal. Mit enged meg és mit nem? Egy új dal itt a Bitangyó Rádióban, halljuk a kávészünet.
1: Hova tűnik el a boldogság?

0: szeretettel köszöntöm Istit is a cseten, szia, szép estét!
1: Múlik a szépen lassan, a világ mire mindig vágytam.
0: Egyelőre még nem Szilvan adásban, hanem én, egészen 20 óráig. De aztán majd 20 órától érkezik hozzátok Szél és a Rockvillám.

a legismertebb és a legtöbbet játszott daluk az a Csonka vers, amit nagyon sok műsorvezető kollégánál szoktam hallani. Nekem is nagy kedvenc. Ugye ők megzenésített verseket adnak elő, ők a kávészünet, és a legújabb daluk. Bár, ha jól láttam, akkor talán egy egész albummal megjelentek. Ígérem, hétvégére utána fogok

csak élvezz! Na, egy igazán kanári citromsárga. A vinil lemez pörög a lemezjátszón. Ők a Soho Party. Minden este gyönyörű az arca, pedig nincs kifest. Baby, nem kell más. Ki más, csak ezt a gyönyörű.

te is be tudtál lépni ide. Remélem, hogy minden rendben van. Köszönöm szépen! Soho Party! És a bébi nem kell más!

Gigi D'Agostino és a Bla Bla Bla Bla. És hát én már nem sokáig bla bla blázok nektek, hiszen 20 órától majd érkezik hozzátok Szél. És az ő Rock Villám című műsora.

és egy újabb, nem fekete vinillemez. Szép áttetsző kristály. Two Brothers on the Floor. Az a két testvér a negyedik emeletről. És hát akkor repkedjünk. Fly!

Hát, bizton állíthatom. Múlt hét pénteken az összes kedves Bitangyó rádió hallgatónak a sejhajába belekerült az a bizonyos faszálka. De akinek nem a fenekében, annak beleitta magát az agyába, igaz?

bumerang. Hát a bumerang is készülhet fából is. Már érdeklődik, hogy mi történt. Hát körülbelül 120 percből cirka 80-ban hallhattuk azt, hogy ez egy fa. Igaz, Mókuska? A szöveget már majdnem mindenki tudja. Tikának még néha kell egy kicsit segíteni. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bumerang.

Igen, és jogos, nem is 120 perc volt, hanem 240. Eleve 3 órának indult a műsor, aztán 4 lett belőlem.

Lassan-lassan búcsúzóra kell fognom. Bú-bú-bú. Mert aztán bumerang leszek, az visszatérek. Én leszek a Terminátor. Azt arra vissza, baby. Na hát, ami egészen tuti biztos az, hogy az én hangom hangját vasárnap 10-től 12-ig hallhatjátok majd. Hogy közben, előtte, valamikor leszek-e, azt nem tudom. Az is biztos, hogy most érkezik utánam Szél és a Rockvillám című műsora. Engem most lőttek fejbe. Nem hozzuk meg egy kicsit a végét. Ott anyunk lóra. Az is biztos, hogy holnap délután a sort majd Szél fogja kezdeni 16 órától, legalábbis amit most egyelőre látok. Aztán érkezik hozzátok Roni. És holnap már itt lesz velünk Kéz és a Music Partival, hiszen sikerült följönni a chatre, akkor gondolom most már minden rendben van. Nekem viszont nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő és kitüntető figyelmét ebben a két órában. Köszönöm szépen a háttérben hallgatózóknak, a messengeren íróknak, a facebookosoknak, bármilyen külső platformon akárhol hallgattatok, nagyon szépen köszönöm. És de jön a de köszönöm szépen mindazoknak, akik megtiszteltek itt a Bitangyó Rádió chat falán a vidám hangulatot. Kívánok nektek fantasztikus estét Szillel. Legyen olyan a mai estétek és az egész hetetek, amilyennek szeretnék.

Köszönöm szépen Kocolykának, Ancsúrinak, Apusomnak.

és mindenkinek itt a cseten, meg mindenkinek ott a háttérben, akik most már nem írnak, de még itt vannak. Jó zenehallgatás Szillel! Csoda szép hetet, sziasztok, ciao.

0: Hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók, ez itt a Rockvillám.
1: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen.

Nagyon-nagyon szép jó estét kívánok minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak. Üdvözlök mindenki sok szeretettel, ez itt a Rockvillám, velem Szillel este 10 óráig. Kedves Little Lion, engedd meg, hogy megköszönjem az elmúlt 2 órai fantasztikus adásodat, amiből csak 1 órát hallgattam, sajnos, de nagyon jól éreztem magam, és remélem a többiek is. Hát kérem szépen, üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket, de elsősorban üdvözölném a Bitangyó Rádió csetfalán lévő emberkéket, Pinokkiót, Little Lion-t, Mókuskát, Ronit, a 2 Lüke robotunkat, aztán Bubu 81, Hava, János, Kata, Mázli, Nefertiti, Pista 67, Szörnyella, Szürke, Kisegér, Tündér, Tika, Hello, Puszi, nektek kellemes pengetést, ugye? Aztán jelen vagyok a titkoscsevegés.hu oldalon, nagy puszi nektek is itt is, aztán a redzonechat.hu oldalon, és a heavenface.com oldalon, és bizony még a Bitangyó Rádió Facebookos csoportjában is, ahol itt van Kacajka, és még sokan mások, akiket nem látok jelenleg, de biztos ott lapulnak. Úgyhogy bizonyos vagyok benne, hogy sír, ez a dalmos sír a szélben, a következő dal címe ez lesz. De még mielőtt pengetnénk tovább, Florián és Mónika, nektek kedves kéim, boldog névnapot. Aztán vannak másodlagos mai névnapok, Elma, Flóris, Gotthard, Pelágia, Pelágius, Amália, Búcsú, Florina, Flóris, Kocsár, László, Szilvána, Bruno, Antónia, Szilvánusz. Hát kérem szépen boldog névnapot. Aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Remélem mindenkinek jó volt a hétvégéje, már csak azért is, mert a mai napon is nagyon szép idő volt. 26 fok volt itt Kőbányán. Orba szájba sütött a nap, nagyon élvezte szerintem mindenki. És a holnapi napra is nagyon jót ígértek. Úgyhogy jön egy kis Souls Blend ballada. Fogadjátok sok szeretettel. A dal sír a szélben, az a címe. Aztán egy kis New Rollers Rock and Roll-ja. Figyelj, fülej!

Halihó, üdvözöllek, kedves Iron Ella, nagy puszin neked is, és mindenki, aki éppen hallgatja a rockvillámot. Remélem, hogy mindenki nagyon-nagyon felébredt a zenékre. Ébresztő, ébresztő, bizony, bizony. Valaki elhúzott zuhanyozni, fürödni, de visszatér. Megígérte nekem, ugye? Hát szaván fogom fogni az illetőt, ő nem más, mint Little Lion. Szóval, hát kérem szépen, No Woman, No Cry, ugye, ugye? Egy kis reggae, viszont blues cover. Nagyon jól fog szólni, ígérem. Aztán érkezik Black Sabbath is, Gates of Hell Headness Cross címmel, itt a Vitangio Rádióban.

Német alajas, Lojzi!

0: hátul. Berez Bandi! És én Nagy Lajos! Kösz, tisztelt, szevasztok!
1: Hejó, hajó, hát képzeljétek el, a hétvégén nekem volt szerencsém kicsit dolgozgatni, és hát különböző albumokat találtam, és ez is, ez a zene is egyik album, egy live album volt, arról szólt, szerintem észre is vettétek, viszont nagyon jó volt a minősége szerintem, remélem, hogy tetszett azért, na de jön egy ilyen album is, Oszcián csend a vonalban. Kicsit felfrissítettem a dolgaimat, úgyhogy lesznek jó kis rockzenék. Aztán érkezik Black Sabbath is, méghozzá... Vagyis nem, Scorpions fog érkezni Tezó című dalával. Ez nem olyan közismert, bár aki szereti a Scorpions-t, az biztos ismeri. Na figyelj, fülej!

Képzeljétek el, ugye pénteken május 1-e volt, hát én is be május 1-éztem, és a Bitangyó Rádió műsorvezetői közül én elmentem az Edda koncertre, ami itt Kőbányán volt, este 8 órakor kezdődött. Hát meg kell mondanom, hogy egy gombos tücse lehetett leejteni, annyian voltak, mint a rohadalom, nagyon sokan voltak, és hát nem mertem azért annyira közel menni, így szépen olyan szolidan oldalt álltam, és láttam mindent, hála Isten, még messziről is. Tehát Pataki Attila nem változott semmit, ugyanolyan kopasz maradt, mint volt. A hangja viszont még mindig jó, jelentem.

de nyilván nem csak ő énekelt, hanem a fia is. Hát mondom se kell, hogy hangja az óne, úgyhogy nem az apjára ütött. Viszont hát remélem, őt nem vitték el az UFO-k.

Hey, ho, halli, ho, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolta be a Bitangyo rádiót. Hát igen, Nefertiti, ilyen ez a pop szakma, gondolom járják ilyenkor az együttesek, mert hogy kijött a jó idő, a világot is koncerteznek. Nagyon jól teszik, kell is, én azt gondolom, a zene a mai világban, nem csak mit tudom én havi egyszer, hanem akár még lehet többször is, főleg ilyen szabadtér és pláne ingyenes, akkor meg még jobban elmegy az ember, szerintem, legalábbis én így vagyok vele, bár én nem sajnálom a jegyre a pénzt, én így vagyok vele, ha valamit nagyon meg akarok hallgatni vagy megnézni, arra bizony én elmegyek, de nem csak rockzenére, másmilyen zenékre is el szoktam menni, persze, ha úgy van, anyagilag és napi többször, így van, Little Lion. Na, mi van, anyukám, megfürödtél? Mondtam már, hogy ne fürdjél le. Hát kérem szépen, a következő két felvétel magáért fog beszélni. Az első dal címe, felkészültetek? Együtt két lányjal, Romeo vérzik, aztán jön egy aljas kúszóbab, bezöldül a város.

Hi, hi. Bezöldül a város aljas kúszóbabbal.

Na igen, a gyümölcsnap is nagyon jó, főleg a banán, aki nagyon szereti a banánt, vagy a grapefruitot. Kell a vitamin, ugye, ugye? Érkezik Kalapács József, tiéd minden út. Az

Hát remélem mindenki sikít. Szürke kisegér is sikít, ahogy látom.

Hamarosan érkezik egy felvétel Nirvánától, Ben a Song, a dal címe. Ha már kisikonyáltuk magunkat, ugye?

Azt írja a Little Lion, hogy semmit nem vall be. Hát pedig muszáj lesz majd egyszer bevallanod az összes bűneidet, anyukám, úgyhogy nincs kecmesz. Apropó, kinek van sok bűne? Mi az, ami bűn számotokra? Ez a kérdésem a mai este folyamán. Vétkezni sosem bűn, ezt ne felejtsétek el.

Azt írja, a pap, az a pap még nem született meg. Hát, pap ide vagy oda, érkezik Queen. Right, Wild Wild. Szerintem az emberek nagyon sokszor elkövetnek bűnöket az életükben, és hát nyilván mindent megbánnak egy idő után. Én legalábbis ezzel így vagyok. Én már mindent megbántam, ami létezett. Úgyhogy tartsatok velem!

angel eyes are shining bright. I wanna take

Minden jót, kedves Mókuska. Én azt mondom neked, hogy jó hangosan sikítsál. Pusz, pusz.

És még hol van 10 óra? Tehát nem is értem. Lesznek még ilyen jó kis zenék. Try your head up, baby. We're gonna write tonight. Yeah. We got freaks to the left. We got jerks to the right.

Nem sokára elviszlek titeket Dubajba. Mit szóltok hozzá? Jön, érkezik a dubai stop. Nem sokára elviszlek.

0: Érkezik Megadeth, Puppet Parade.
1: Már nem vagy itt, Dubajból hozom vagy, csak álmodom.
2: Mindegy a sztori, itt marad nálam, a karzaton.

köszönöm, aki itt volt, a nyugodalmas jó éjszakát, aki megy. Aludjatok jól, én még maradok. Remélem azért a többiek maradnak.

kezeket a paplan alá szoktam mondani, de most kezeket neki a falnak, Romeo vérzik. Nem sokára érkezik.

Ami a továbbiakban érkezik, hát az biztos, hogy maradandó élményt fog bennetek hagyni. Már csak azért is, mert hogy új zene, és az előadó az nem új, hanem időskorú, ugye? Michael Bennett és Rose Bennett következik. Figyelj, fülej!

Hát remélem, hogy tetszett, minden esetre elgondolkodtató zene. Megérkezett Raya is, nagy puszi neked is, biztos felébredt, vagy felébresztettem, nem tudom. Az biztos, hogy jön egy kis rockabilly, mit szóltok hozzá. Dusty Strings az előadó, I Don't Give Up, rockabilly. Figyelj, fülej!

Üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a Rockvillám című műsoromban. Érkezik Dactree Separate Ways címmel itt a Vitangyó Rádióban.

Mondtam már, hogy szuperek vagytok? Hát azok vagytok. És persze nyilván annak is örülök, hogy ilyen sokan itt maradtatok, még van vissza a műsoridőmből. Úgyhogy jön érkezik egy kis magyar zene, Ossian, átverés, aztán Leander Kills is érkezik, Nem szól a harang címmel, ez itt a Bütangő Rádió.

Hey, ho, halli, ho, hát nehéz megszólalni ezután a zene után, én azt gondolom. De mégis megteszem, mert hogy hoztam nektek egy újdonságot. A dal címe Majom a ketrecben. Az előadó Ákos.

Aludj jól, Nefertiti, nagy puszi! Tehát holnap 16 órától 18 óráig lazulási műsor érkezik velem Szillel. Várok mindenkit nagyon sok szeretettel. És már is érkezik az utolsó dalom a mai estére, Leander Kills. Nyugtalan, én Szill voltam, hello!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka. Muchacho. Bulizóna. Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérgő repecsalkú bűnös szájú ritkafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tepes rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.